egy hihetlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét s rossz. Legyen rendet ébolyult káoszból, szolgálj és adj mindent.

utolsó napon megméretetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,

forradalomhoz is rendele nekék. Kőművesek sátáni munkája. Ki a szent földön élsz?